0: we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: mi szült és szoptatott. Szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Jelentős sportfejlesztés előtt áll a Dunaújvárosi jégcsarnok. A közgyűlés rendezte a korábbi üzemeltetési szerződés lezárásával kapcsolatos kérdéseket, miközben a létesítményt már az új üzemeltető, az A-Sport Factory Kft. Működteti. A Magyar Jégkorong Szövetség támogatásával közel 1 milliárd forintos felújítás valósulhat meg a létesítményben, úgy, hogy ehhez az önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítania. A beruházás eredményeként létrejövő fejlesztések a jogszabályoknak megfelelően később az önkormányzat tulajdonába kerülnek, írja a dunaújváros.hu. Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat. A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével. Tudósítás a FEUR oldalán. Több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata, eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejérvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több munkatársa is. A Katasztrófavédelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a Vármegyei Műveletirányító Ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság RAI parancsnokának. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. A nyári hónapokban is kiemelten fontos a mentális egészség megőrzése, erre hívja fel a figyelmet a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény szerint a szabadságolások idején sokan nagyobb munkaterheléssel dolgoznak, amit a tartós hőség tovább fokozhat, ezért érdemes tudatosan figyelni a testi és a lelki egyensúlyra. A kórház azt javasolja, hogy a rendszeres folyadékpótlás, a könnyű tápanyagban gazdag étkezések, valamint a munka közbeni rövid pihenők és a megfelelő alvás is kapjanak nagyobb hangsúlyt. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a tartós fáradtság, az ingerlékenység, az alvászavar, a koncentrációs nehézségek vagy a motiváció csökkenése a túlterheltség jelei lehetnek, ezért fontos időben segítséget kérni és beszélni a problémákról, írja a Duna Online. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOLT. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Már regisztrálhatnak azok a Fejér vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését, itt Fejér vármegyében is. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejér vármegyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
0: Jobbzenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás reggelt, igazán kellemes vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ébredjünk ma is együtt, nyissuk ki együtt a szemünket. Christina Aguilera-val, Charlie-val, Giovanni-val, vagy éppen Sonic dalával. Indítom az órát és a reggelt és a Sky-jal. Remélem a jó napjuk lesz. Ha Best FM-et hallgatnak, biztosan így lesz.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakul a vasárnap? Remélem, hogy most még csak azzal foglalkoznak, hogy éppen milyen kávét igyanak reggel. Hosszú kávét, vagy éppen espresszót. Én mondjuk kapucsinos vagyok reggel általában. Sőt, ma már úgy nagyjából más felett meg is ittam, mert hogy egy felett még itt tartogatok a kezemben. Remélem, hogy jól indul a nap, és hogy igazán jó ez a mai reggel. Na de mi a program még mára? Ha van kedvük, írják meg 0620-55-55-155 a számunk, de ide várom ma is a közlekedési információkat, vagy ha bármi hozzászólni valójuk lenne a műsorhoz, csak nyugodtan írjanak. Mindenféle infót hozok, érdekességeket, szülinapi, névnapi köszöntőket, és természetesen a legjobb zenéket, úgyhogy az elem szívvel már megy is tovább a reggel. A reggeli kávé mellé szól a Take Me to the Clouds Above, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Take That, Relight My Fire slágerét hallottuk a 90-es évek elejéről, 93-ból. Ez volt a srácok egyik legelső és legismertebb dala, és legjobb hangulatú szerintem, legalábbis én nagyon-nagyon szerettem, és hát ugye a 90-es években még nagyon sokan azt reméltük, hogy az egyik Take That srác lesz a férjünk, hát ez nekünk kevésbé jött be, a srácoknak viszont ez a dal annál inkább, hiszen 2 hétig vezette a brit slágerlistákat. Hasonló dalokra lehet még számítani itt a Best FM-en ezen a reggelen, na meg érdekességekre és információkra, hiszen jönnek a friss hírek mindjárt, utána majd a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a kezdeti napsütés után délután felhősödés, záporok, nagyobb szél is kialakulhatnak. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Egy cukorkát kínáló robot nagyobb figyelmet keltett, mint egy emberi felszolgáló. Erre jutottak az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. A Biszki nevű robot 2 nyilvános rendezvényen kínálta édességgel a látogatókat, akik gyakrabban álltak meg nála, és gyorsabban el is fogyasztották a cukorkákat. A kutatás szerint a robotok nem csak felkeltik az emberek kíváncsiságát, hanem társas viselkedésünkre is hatással lehetnek. Tombol a hőség Japánban is. 6. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A Párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt médiaszervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd. A munkálatok miatt a hétvégén forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. A közösségi közlekedés ugyanakkor végig biztosított marad. A déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, gyorsabb és megbízhatóbb vasúti kapcsolatot biztosítva az ország több térsége felé. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt napokban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaraló helyét. Giron megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről a kormányfő is egyeztetett a tárca közi válságstábbal.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat. A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajosra kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével. Tudósítás a FEUR oldalán. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejér vármegyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is. A Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Még nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a C-Block dala ébresztett minket, ez volt a Summertime, a folytatásban pedig a Maroon 5 érkezik, és a Makes Me Wonder, ami nagyjából egy mozdulattal visszarepítette a srácokat a 2000-es évek vége felé az élvonalba, és meg tudták ismételni az első albumuknak, az első dalaiknak a sikerét, mert hogy a Makes Me Wonder Grammy díjat is hozott nekik, és rekordokat döntöttek még a slágerlistákon is, és eléggé oda tették, és megmutatták, hogy a pop, a funk és kicsit a rock határán is nagyon otthonosan mozognak. Úgyhogy érkezik a Makes Me Wonder. Ébresztő. Jó reggelt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék és a felejthetetlen slágerek a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy 7 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön majd Mark Ronson, Bruno Mars-szal és az Uptown Funk. És itt lesz majd a Magasegyi Underground és Beck Zoli dala is az Árnyék.
2: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Jelentős sportfejlesztés előtt áll a Dunaújvárosi jégcsarnok. A közgyűlés rendezte a korábbi üzemeltetési szerződés lezárásával kapcsolatos kérdéseket, miközben a létesítményt már az új üzemeltető, az A-Sport Factory Kft. Működteti. A Magyar Jégkorong Szövetség támogatásával közel 1 milliárd forintos felújítás valósulhat meg a létesítményben, úgy, hogy ehhez az önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítania. A beruházás eredményeként létrejövő fejlesztések a jogszabályoknak megfelelően később az önkormányzat tulajdonába kerülnek, írja a dunaújváros.hu. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejérvár megyei lakosság gyógyszer kiadásait is. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra is elmúlt pár perccel. A Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, ma én ébreztem önöket a leges, legjobb zenékkel, hogy jól induljon ez a vasárnap reggel. Bár azt remélem, hogy sokan még pihengetve, mondjuk ágyból fekve hallgatják a Best FM-et, és jön a reggeli kávé, meg a Madison Avenue.
0: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, ma a 41. forma egy magyar nagydíj Magyaródon a Hungaroringen, szóval ma is elég erős lesz a forgalom, vagy akár már most is az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból. A 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Szóval Magyaród és Kerepes térségében nagy lesz ma is a torlódás, akár még rendőri irányításra is számítani kell. Valamint azért Magyaródon számítsanak gyalogos forgalom növekedésre is, úgyhogy emiatt vezessenek óvatosan és türelemmel. 0620 55 55 155, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Én pedig útközben is a legtutibb zenéket hozom. Méghozzá Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerével megyek tovább, ami kicsit olyan, mintha a 70-es évek funkorszakából érkezett volna, mégis 2014 egyik legnagyobb slágere volt. Uptown Funk, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games, amivel igazából a fiú banda betört Amerikába, és igazán meghódította Amerikát a 90-es években. A vizes pólós videóklip pedig örökre beírta magát a pop történelembe, és szerintem a mi emlékezetünkbe is. Na de ilyen és hasonló dalokkal készültem még az óra második felére is. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Justin Timberlake dalát, ez lesz a Like I Love You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a kezdeti napsütés után délután felhősödés, záporok, nagyobb szél is kialakulhatnak. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei
3: következnek. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját.
2: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt médiaszervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd. A munkálatok miatt a hétvégén forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. A közösségi közlekedés ugyanakkor végig biztosított marad. A déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, gyorsabb és megbízhatóbb vasúti kapcsolatot biztosítva az ország több térsége felé. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket, 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt napokban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaraló helyét. Giron megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről a kormányfő is egyeztetett a tárca közi válságstábbal.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejérvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több munkatársa is. A Katasztrófavédelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a Vármegyei Műveletirányító Ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság RAI parancsnokának. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, ahonnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen őz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejér vármegyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Just something about you. The way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Éros Ramazzotti és Anastasia dalát hallottuk, ez volt az I Belong to You, nem sokára pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva lesz 8 óra, utána pedig folytatódik ez a csodás vasárnap reggel. Azt mondják, hogy a magyaroknál nálunk a vasárnap a leglassabb nap, remélem, hogy önök is jó lassan indították ezt a reggelt, és hogy még éppen mondjuk ágyban fekve kávézgatnak vagy lazulnak, bár nagyon sokan már ugye a Forma 1 miatt ébren vannak, hamarosan lehet majd szurkolni. A következő órákban pedig a legjobb zenéket hallgatni a Best FM-en. Itt lesz majd az Ashwood és a Shine. És Kassa Tibi is zenél majd Dérhenivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ijedt, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat. A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével. Tudósítás a FEUR oldalán. Már regisztrálhatnak azok a Fejér vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is csak a legjobb zenék itt a Best FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A 8 óra után ébredőknek én Majoros Rita vagyok. Együtt tölthetjük ma is a délelőttöt. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom a napot. Jön az Ashwood és a Shine, jön majd Nagy Bogi is. Most pedig Avril Lavigne és a Girlfriend indítja az órát. Csodás hétvégét!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-a van, el sem hiszem, hogy jövő héten augusztus. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, tényleg nem is merek belegondolni. Szóval július 26-án az Annák és az Anikóka névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat is, és az évfordulósokat is. Ha valakit ünnepelnek, ma nyugodtan köszöntsék meg rajtam keresztül, 0620-55-55-155 a számunk. 1875-ben született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren, Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas, brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock, Oscar díjas és Golden Globe díjas, amerikai színésznő. 59 pedig Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró, ezt nem tudom, tudták-e róla. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik világnapja, úgyhogy én is ünnepelek, mert nagynéni vagyok. A nemzetközi bagel nap, a kávé turmix nap és a kutya fotózás napja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ide hozzászólna a kalendáriumhoz, tényleg nyugodtan tegye meg. Cserébe pedig DJ Sammy és Luna dala érkezik, ez a The Boys of Summer, igazi 2000-es évekbeli dance klasszikus itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék, ez volt Joe Becsó és a Funky Groove, egy igazi olasz klub klasszikus a 90-es évek végéről. Ugyan nem lett világsláger, de Európa táncparkettjeit igazán meghódította, és szerintem a mi szívünket is, és belemászott a fülünkbe egy életre. A folytatásban is hasonló zenékre lehet számítani. Most előtte hírek, aztán itt lesz Fábián Júli Zoohackerrel és a Like a Child.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a kezdeti napsütés után délután felhősödés, záporok, nagyobb szél is kialakulhatnak. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei
3: következnek. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt médiaszervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd. A munkálatok miatt a hétvégén forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. A közösségi közlekedés ugyanakkor végig biztosított marad. A déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, gyorsabb és megbízhatóbb vasúti kapcsolatot biztosítva az ország több térsége felé. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket, 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Tudományos testületet hoznak létre a jégkár mérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Sikeresen zárult az Országos Mentőszolgálat Alapítvány legutóbbi adománygyűjtő kampánya. A felajánlásoknak köszönhetően összegyűlt a szükséges összeg mini motoros váladékszívók és infúziópumpák beszerzésére. A gyűjtéshez több mint 400-an csatlakoztak, az új eszközök már szolgálatba is álltak, és a motoros mentők munkáját segítik, hogy még gyorsabb és magasabb színvonalú ellátást biztosíthassanak vészhelyzetekben.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően már 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata, eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság több munkatársa is. A katasztrófavédelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a Vármegyei Műveletirányító Ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság RAI parancsnokának. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ijedt, de sértetlen őz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Fallin, ezt hallottuk Alicia Keys-től, így 3:49 környékén. Valaki remélem, hogy egy picit lassabban indítja ezt a vasárnap délelőttöt, és még csak kávézgatás közben hallgatja a Best FM-et, miközben zenél nekünk a Simply Red. 1995-ben a srácok egy kis stílusváltáson mentek át, vagy legalábbis a brazil ütősök ihlette Fairground-dal lepték meg a rajongókat. Én imádom ezt a dalt. Egyébként érdekesség, hogy ez volt az első, és máig egyetlen brit lista vezető kislemeze a zenekarnak. Latin dance, hangzás, dobok, mi kell még egy jó kis késői vasárnap reggelre? Simply Red Fairground, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Pink. És jön majd Vastag Csaba is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat. A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével, tudósítása FEUR oldalán. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vénykötelező gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejérvár megyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vénykötelező gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Adománygyűjtés indult a Mecseki Mári vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is. A Mári vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után járunk már pár perccel. Csodás napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok, és jó hétvégét. Mi a program? Akár jöhet egy-két ajánlat is a 0-20-55-55-155-re, így vasárnapra délutáni sütöget, és vagy mondjuk elutaztak kirándulni valahová, jöhetnek a tippek, mellé Pink és a Stupid Girls. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-án ünnepeljük a nagynénik és a nagybácsik világnapját. Ez egy viszonylag új, nem hivatalos világnap. A célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a nagynénik és nagybácsik különleges szerepére a családban. Az ötlet az Egyesült Államokból indult, és Melanie Notkin írónő, valamint a gyermektelen nagynénik és nagybácsik közössége népszerűsítette. A világnap pedig arra emlékeztet, hogy a nagynénik és nagybácsik sok családban fontos támaszok, bizalmasok, példaképek, vagy éppen kedvenc rokonok, vagy kedves rokonok. Gyakran ők azok, akik egy kis plusz figyelmet, élményt, támogatást és szeretetet adnak a gyerekeknek. Úgyhogy boldog nagynénik és nagybácsik világnapját. Én is nagynéni vagyok, úgyhogy nekem azóta, amióta nagynéni vagyok, különösen kedves ez a nap. Úgyhogy ünnepeljünk együtt a nagynéniket, nagybácsikat, meg ha mi is azok vagyunk, akkor saját magunkat. Akár egy telefon, egy kedves üzenet, vagy mondjuk egy közös program, hogyha belefér a mai napba, akkor így ünnepelhetünk. Vagy éppen a legjobb zenékkel itt a Best FM-en, úgyhogy érkezzen a nagynéniknek és a nagybácsiknak Adamski és a csodás Szil közös dala, ez a Killer a Best FM-en.

Best FM a legjobb zené. 2001-ben egy új hang érkezett Kanadából. Imádtuk Nelly Furtado dalát, a legelső debütálót, ez volt az I'm Like a Bird. Viszont ő azóta nagyon sokszor bebizonyította, hogy egyáltalán nem egy slágeres előadó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy második dala, a Turn Up the Light is hasonló sikereket ért el, mint annak idején az I'm Like a Bird. Egy kis pop, egy kis R&B, egy különleges hang és egy különleges stílus, úgyhogy jöhet egy világsláger, Nelly Furtado és a Turn Up the Light, itt a Best FM-en, szép vasárnapot!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Díaz és Menta és a Nélküled.

0: és jön majd a Spin Doctors is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a kezdeti napsütés után délután felhősödés, záporok, nagyobb szél is kialakulhatnak. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt médiaszervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20. Tudományos testületet hoznak létre a jégkár mérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket, 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztens álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően már 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város.
4: Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat.
3: A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével. Tudósítás a Feol oldalán. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér bármenyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét, szép délelőttet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 10 óra is pár perccel töltjük együtt a délelőtt, még hátra maradt 2 óráját is a legjobb zenékkel. Remélem, hogy jó kis lassú reggelük van, és még éppen mondjuk reggeli közben hallgatják a Fateless és Dido közös dalát. Jön a One Step Too Far, én pedig csodás napot kívánok.
1: Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hétköznap, amikor ugye délutánonként úgymond a saját időmben vagyok, műsoridőmben vagyok adásban itt a rádióban, akkor szoktam mozi ajánlót tartani, és egy hallgató írt most nekem, hogy mi lenne, hogyha ma is hoznék egy ilyet. Természetesen nagyon szívesen teljesítem ezt a kérést. Imádom a 90-es és a 2000-es évek régi moziait, és most hoztam egy érdekességet is az egyikkel kapcsolatban. A Micsoda nőt Julia Roberts-el és a Richard Gere-rel hoztam akár a mai mozi délutánjuk is. Szerintem nincs olyan ember nagyon, aki még nem látta volna ezt a filmet, vagy legalábbis nem tudná magát a történetet. Ugye ez egy romantikus film, méghozzá egy utcalány és egy gazdag üzletember szerelméről szól, aminek természetesen happy end a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Egyébként elég tanulságos film is. Na, de az érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban, hogy eredetileg ez egyáltalán nem egy ilyen lányregény lett volna, hanem egy sokkal sötétebb történet a nagyvárosi prostitúció világáról. Az eredeti forgatókönyv címe egyébként 3000 volt, amely arra a 3000 dollárra utalt, amelyet Edward ajánl Viviennek egy hét együttlétért. A történet végül ugye egy romantikus tündérmese lett, és a cím is megváltozott ugye Pretty Woman-re, magyarul Micsoda nőre, mivel a stúdió szerint egyébként a 3000 inkább egy ilyen sci-fi film címének hangzott volna, és hát nem is illett így most már a kialakult történethez. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, remélem, hogy eleget teszek a kérésnek. Élvezzék a mozit és a legjobb zenéket a Best FM-en, ahogy ígértem, Coolio jön és a See You When You Get There. Itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Savage Garden I Want You slágere után fontos info, és ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyarodon a Hungaroringen, úgyhogy elég nagy az autóforgalom az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, és fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, úgyhogy erre kell számítani egész délután, és szerintem még az este folyamán is arra fel is, sőt Magyaródon még szerintem megnövekedett egy gyalogos forgalomra is. Ha pedig valakinek van még információja, 0620 55 55 155, ide várom. Vigyázzunk egymásra ma is az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hallott pénz, és a majd a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 11 óra. Aztán majd érkezik a valódi, a New Level Empire és a Republic dala.

0: az órát pedig majd Beyoncé Sompolla nyitja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomáshely is megújul egy most induló országos program keretében. Ebből a körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúti önkormányzattal közösen. A részletek a FEON oldalán. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejérvár megyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejérvár megyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több pályegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Remélem, hogy van még egy órájuk velem rádiózni. 11 óra is elmúlt pár perccel, én Majoros Réte vagyok. Azért még ebbe az órába is elég sok isteni dalt bele tudok sűríteni, úgyhogy nem húzom sokáig az időt, inkább nekiállok. Jön mindjárt Cisco és a Tang Song, de jön majd a Five is és a Keep on Moving, most pedig Beyoncé Sean Paul-lal indít, és a Baby Boy-jal.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnapot kívánok mindenkinek. A folytatásban Rozzalla ikonikus dance himnuszával jön az Everybody's Free 1991-ből. Jön egy kis klubvilág és egy kis ibizai hangulat a következő pár percben, úgyhogy még így a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit az ibizai partokon érezhetjük magunkat. Vagy táncolhatunk a konyhában Rozzalla dalára Everybody's Free itt a Best FM-en. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, hozta a nyári hangulatot Cisco és a Tong Song. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy megérkeznek majd egy picit a felhők, és megnövekszik a felhőzet, főként a Dunántúlon, majd aztán a középső este pedig már a keleti ország részben is, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz, és a Dunántúlon, a középső megyékben pedig erős lesz a déli, délnyugati szél, úgyhogy erre kell ma délután számítani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám azért a gomoly felhők még megzavarhatják a napsütést, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Egyébként 26 és 32 fok között mérhetjük a maximumokat. Erre kell számítani. Na meg a Best FM legjobb zenéire a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Blast FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, véget ért ez a délelőtt, én pedig elbúcsúzom és átadom a terepet B. Németh Diának. A délután már az övé itt a Best FM-en, úgyhogy élvezzék vele a Best FM legjobb zenéit, és aztán holnap találkozunk déltől. Addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, jó hétvégét, viszont!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomáshely is megújul egy most induló országos program keretében. Ebből körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúdi önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat. A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével. Tudósítás a FEOL oldalán. Több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata, eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság több munkatársa is. A Katasztrófa Védelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a Vármegyei Műveletirányító Ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a Székesfehérvári Katasztrófa Védelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság RAI parancsnokának.
3: Már regisztrálhatnak azok a Fejér vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a víz ízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikos Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, délmúlt néhány perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik is a Best délután velem B. Németh Diával. Ma az Annákat és az Anikókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, hiszen július 26-a van, Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is, én pedig adom a legjobb zenéket, Mikával indítok. Szól a Grace Kelly a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.
6: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Wish You Were Here, a Rednex 95-ös slágere, ami eltér a zenekar pörgős, humoros stílusától, és egy lírai ballada, a honvágy és a szeretet személy hiányának érzését dolgozza fel, érzelmes country hangzásba csomagolva. Külön érdekesség, hogy a Rednex főként vidám dance country számokról ismert, így ez a dal azért meglette a közönséget. A Wish You Were Here több európai országban listavezető lett, és sokak szerint a zenekar egyik legszebb dala. A szám máig népszerű, romantikus és nosztalgikus hangulata miatt. Ez szól most, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a következő órában, és érdemes maradni, hiszen már bekészítettem az Oliver from Earth és Roy közösét is. Jön az utolsó dal, és Akonnal indul a következő óra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomásra is megújul egy most induló országos program keretében. Ebbe a körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúdi önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Adománygyűjtés indult a Mecseki Mári vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Mári vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Segítik a tejágazatban dolgozókat, káros a naptetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrárforgóeszköz hitelprogramban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az élelmiszeripari hitelprogramban 70%-os kamattámogatás érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
4: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
3: Megválasztották a 201. Annabál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bár szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyest büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes hétvégét, mindenkinek, én Péni Meddia vagyok. Egy óra után is folytatódik a vasárnapi Best délután a legnagyobb kedvencekkel. Itt is van a Lonely, éppen egyik legismertebb dala, ami 2005-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Egy fájdalmas szakítás utáni érzésekről szól, a magányról és a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valakit.
0: Best FM.

lesz a felmelegőbb zenék. Egy 1999-ben megjelent House-dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádiós slágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között fél pályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová. Érkezik hamarosan a kompakt diszkó a hősökkel. Jön a Minden rendben, és Nelly Furtado, meg James Morrison közösre is felcsendül, perceken belül ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomásra is megújul egy most induló országos program keretében. Ebből körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint Istvánné is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúdi önkormányzattal közösen, a részletek a FEOL oldalán. Több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság több munkatársa is. A katasztrófavédelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a Vármegyei Műveletirányító Ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság RAI parancsnokának. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ijedt, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését, itt Fejérvár megyében is. 100 ezer forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejérvár megyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
4: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
3: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordodon tett tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét! Mindenkinek július 26-a van, 2 óra múlt néhány perccel, én Béné Meddia vagyok, és itt is van a Broken Strings, eredetileg James Morrison-tala, amelyben Nelly Furtado is közreműködik, és 2008-ban jelent meg, egy fájdalmas kapcsolatról szól, ahol két ember még kötődik egymáshoz, de már nem tudják megmenteni azt, ami közöttük volt. Ezzel indítok.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leállósávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Melci és Bryan Adams közössét hallgattuk, ez volt a When You're Gone, mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. Kelly Rowland work-je pedig már bekészítve, hamarosan ez érkezik, most pedig egy hazai kedvencet hallgatunk, méghozzá Ekütől, na meg a New Leverempire-től. Érkezik a Hallod, Látod, Érzed, itt a Best FM-en.

0: Na sikerülhet neked, miért ne? A belső angol súlya indul a tekintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően már 14 szakember segíti a különleges bálásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város. Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat. A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével. Tudósítás a FEUR oldalán. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését, itt Fejér vármegyében is. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Holnap egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello mindenkinek, nagyon szép vasárnap délután a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják Dunaújvárosban és a környékén. Itt a Best FM-en pedig a következő három órában én hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. Hamarosan Britney Spears-el jön a Gimme Gimme, ilyen Sophie B. Hawkins is a Right Beside You-val, most pedig Kelly Rowland kezd. Ez a Work.
4: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Július 26-a vasárnap van. El ne felejtsük ma itt a környékben sem az Annákat és az Anikókat. Az Anna amúgy héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hanna. Jelentése kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség és báj. Az Anikó pedig héber székely eredetű, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. A jelentése bájos kedves, Isten kegyelme. Hát boldogat nekik és persze minden ünneplőnek sok boldogságot. Itt Dunaújvárosban és a térségben is. Nézzük, mit ír már a kalendárium. Híres születnapunk van, de mindjárt meg is értjük miért. 119 éve született Pele István olimpiai aranyérmes tornász, aki 3 olimpián vett részt. 98 éve látta meg a napvilágot Stanley Kubrick amerikai rendező, a Tágra zárt szemek például hozzáköthető. 77 éve született Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája. 81 éves lett ma Helen Mirren Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves Sandra Bullock, Oscar díjas és Golden Globe díjas amerikai színésznő. Ma 59 éves Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró. Ma 83 éves Mick Jagger, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese, és 67 éves lett Kevin Spacey, amerikai színész. Hát jó sokan vannak, mindenkinek nagyon boldog születésnapot innen is. A folytatásban pedig jön Britney Spears, ez már is a Gimme More.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93-1-en nézzünk körül ma is az utakon. Autósok, úton lévők óvatosan, még mindig a 61-esen, a 0-1-es kilométerkő között dolgoznak a hónap végéig egyébként. Dunaföldvár-Dombóvár Nagykanizsa másodrendű főútról van szó, ahol szintén munkálatok zajlanak a 3-as és a 18-as kilométerkő között is. A 6-oson Dunaföldvárnál a 82-es és a 96-os kilométerkő között dolgoznak útszűkület mellett. Dunaújvárostól nem messze a 64-65-ös kilométerkő között jelenleg kátyúznak, és térségében szintén a 6-oson vannak munkálatok, az 58-as és a 60-as kilométerkő között. Aztán a Kulcs bekötő úton félpályás lezárás még mindig, ahogy a Rácz-Almás bekötő úton is a 0-1-es kilométerkő között ezek az utak összeérnek. Itt egyébként mindkét helyen közműépítés, útépítés zajlik. 40 és 30 km/h sebességkorlátozás esetén jelzőlámpa irányítja a forgalmat a félpályás lezárás mellett, úgyhogy errefelé mindenképpen figyeljünk kicsikét, sőt sokkal jobban. Jó utat, balesetmentes közlekedést, amúgy bármerre is autózzanak. Jön a Destiny's Child!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a kezdeti napsütés után délután felhősödés, záporok, nagyobb szél is kialakulhatnak. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei
3: következnek. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. Ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Magyarországon naponta átlagosan 140 olyan beteg hal meg, akinek állapota indokolná hospice ellátást. Közülük azonban csak 11-en részesülnek otthoni hospice szolgáltatásban, derült ki az ELTE új kutatásából. A jelentés szerint a betegek közül átlagosan csupán 5-en jutnak olyan szolgáltatóhoz, ahol a jogszabályban előírt teljes szakmai tím is rendelkezésre áll. A kutatás szerint az ellátás átláthatóságának és minőségének javításához több ellenőrzésre és egységes elektronikus nyilvántartásra lenne szükség. Július 28-án rendezik meg Gödöllőn a Magyar Kézművesség 2026 pályázat eredmény hirdetését és a 33. országos kiállítás megnyitóját. Az eseménynek a Művészetek Háza ad otthont. A kiállítást Németh László, az IPOSZ elnöke nyitja meg. A megnyitón Szabó Gellért mesemondó is közreműködik. A tárlat augusztus 15-éig látogatható. A rendezvényt a Magyar Kézművesség Alapítvány, az IPOSZ és a BKIK kézműipar tagozata szervezi. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés során a Starship, mielőtt az indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti monitorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolni a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett szakértők sikerként értékelték, hogy a Starship hővédő pajzsa csak minimálisan károsodott. Az űrvállalat ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani. Így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. Híreink végén az időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon szép vasárnap délutánt és jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és persze ebben az órában is jönnek a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek itt a Best FM-en. Junior Jack-kel a Stupid Disco nem sokára. Jön Fugizzal is majd a Radio Ornát, most pedig Király Viktor kezd. Ez azonnal a szóló Dunaújvárosban is.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Beszéljünk egy kicsit az időjárásról, mire számíthatunk a jövő hét elején. Hát hétfőn többfelé megnövekszik újra a felhőzet, erős lesz, olykor viharos a szél. Ez persze leginkább majd első zápor zivatar környezetében fordulhat elő, ahol egyébként jelentősen visszaesik majd a maximum érték is. Hajnalban 10 és 18 fok közé hűl a levegő, napközben pedig jellemzően inkább 30 fok alatt maradunk még hétfőn, de még kedden is szerdán talán már ezt meghaladjuk, ezt az értéket. Szerdára egyébként erős UV-sugárzást is ígérnek. Kedre megszűnik a csapadék is, kedden még a szél velünk lesz, szerdára már ez is megszűnik és visszatér, elméletileg legalábbis, ahogy nézem a hosszú távú előrejelzést, az igazi nyárias kánikulai időjárás akár 30-35 fokos értékkel a jövő hét vége, de inkább a jövő hét második felétől már ott a fény az alagút végén, beszéljünk így. A folytatásban pedig itt Dunaújvárosban és a térségben is jönnek a best, a legjobb dalok. Már is Junior Jack érkezik, ez a Stupidest.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Javában zajlik a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet környezetében az a fejlesztés, amelynek eredményeképpen 69 új parkolóhelyel bővül a kórház környéke. A munkálatok helyszínén járt Pintér Tamás polgármester, aki kiemelte, régi városi igény valósul meg, amely jelentősen könnyítheti a betegek, a hozzátartozók és az intézmény dolgozóinak mindennapjait. A kórház környékének parkolási helyzete régóta visszatérő probléma Dunaújvárosban. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a zsúfoltságot és könnyebb legyen a betegek, látogatók, valamint az egészségügyi dolgozók számára is a parkolás. Pintér Tamás polgármester kedden tartott egy sajtótájékoztatót és bejárást, ahol hangsúlyozta, hogy a most megvalósuló beruházás régi terv fontos állomása. Régi városi igény valósul meg éppen. A hátam mögött látható munkálatok is azt bizonyítják, hogy a kivitelezés már ténylegesen elkezdődött és hamarosan elkészülhet. Az a 69 új parkolóhely, amelyre nagyon sokan vártak. Ez a fejlesztés létszükséglet volt ahhoz, hogy a kórház környékén valamelyest fellélegezhessen a terület, és az ide érkezők könnyebben találjanak parkolóhelyeket. Pintér Tamás hozzátette, a városban folyamatosan napirenden van a parkolási helyzet javítása, ugyanakkor a lehetőségeket jelentősen meghatározzák az önkormányzat anyagi keretei is. A fejlesztés a kórház számára is jelentős segítség. Dr. Németh József orvosigazgató helyettes szerint nem csak a dolgozók, hanem elsősorban a betegek és a hozzátartozók számára hoz majd könnyebbséget mindez. Részletek erről egyébként bővebben a dunaujvaros.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a Besten a legjobb dalok között. Santanával ez a Maria Maria.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a kezdeti napsütés után délután felhősödés, záporok, nagyobb szél is kialakulhatnak. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Media hírei
3: következnek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. Két nap alatt csak nem 70 sofőrt állítottak meg. Az alkohol szonda mindegyiküknél negatív volt. Egy taxis viszont nem használt biztonsági övet. Ő közigazgatási bírságot kapott. További 10 esetben jegyzőkönyv készült nem megfelelő viteldíj, fizetési problémák, illetve terminál hiánya miatt. A rendőrség közölte, hogy a biztonságos közlekedés érdekében továbbra is végeznek hasonló ellenőrzéseket. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés során a Starship, mielőtt az indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti monitorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolni a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett szakértők sikerként értékelték, hogy a Starship hővédő pajzsa csak minimálisan károsodott. Az űrvállalat ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani. Így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket, 50 fokot, a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. Ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Híreink végén az időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően már 14 szakember segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi fejlesztését, írja a weboldalán a város.
5: Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat.
4: A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével. Tudósítás a FEOR oldalán. Már regisztrálhatnak azok a Fejér vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello mindenkinek, szép vasárnap délutánt és jó hétvégét. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják Dunaújvárosban és a környéken itt a Best FM-en. Természetesen ebben az órában is hozom a kedvenceket. Van a Samorozival majd az Absolutely Everybody-t. Itt lesz Will Smith és a Getting Jiggy With It. Most pedig Tom Novi kezd. Ez az Unexpected.
0: 93.1 Best.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon ismételten. Autósok úton lévők, tehát figyelem, egy picikét dolgoznak az Adony-Velence összekötőn. Adony lakott területen belüli szakaszán útépítési munkálatok zajlanak, emiatt pedig 30 km/órás sebességkorlátozás, előzni tilos tábla még mindig kint van, veszélyt jelző táblák kerültek kihelyezésre, félpályás jelzőrös irányítás is van egyébként ezen a szakaszon, pontosan az Adony-Velence összekötőn az 1-3-as kilométerkő között. Aztán munkálatok zajlanak jelenleg Dunavecse térségében. Igen sok helyen a Dunavecse hajóállomáshoz vezető úton dolgoznak, a Dunavecse állomáshoz vezető úton is, valamint a Dunavecse Afostag másodrendű főúton is az 1-4-es kilométerkő között útépítés zajlik. Itt a városunkban pedig, ahogy azt megszokhattuk, ilyenkor vasárnap is azért óvatosan az utakon, tényleg figyeljünk oda nagyon magunkra és másokra is, és persze mindenkinek jó utat, balesetmentes közlekedést. A folytatásban pedig jön, már is Vanessa Amorosi, itt a Besten, ez az Absolutely Everybody.

93.1 egy Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskolakezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a határidőig adják be a szükséges dokumentumokat a támogatás igénybevételéhez. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-től 8. évfolyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9-től 12. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Fontos tudnivaló, hogy a támogatás a gyermek nagykorúvá válását követően is megállapítható, amennyiben továbbra is nappali rendszerű oktatásban, középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9-től 12. évfolyamán rendelkezik tanulói jogviszonnyal. Mindenképpen fontos pontos részletek erről a dunaújváros.hu-n, ne feledjük a határidőt sem. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a Best-en, tehát a legjobb zenék között a Texas érkezik, ez az Inner Smile.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújváros városban és a térségben. Búcsúzom mindenkitől, hamarosan 6 óra. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották, a jövő héten már visszatér Molek Csongi a mikrofon mögé, úgyhogy én köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt héten. Mindenkinek nagyon-nagyon szép estét így mára, jó időtöltést, jó pihenést. Most pedig jön Krisztina Aguilera és a Can't Hold Us.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Fontos döntéseket hozott a közgyűlés. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csütörtökön tartott a soron következő rendesülését Dunaújváros megyei jogúváros közgyűlése. A meghívóban szereplő 14 nyílt ülési napirendi pont között az egészségügyi fejlesztések, az óvodai ellátás megerősítése, a városi sportlétesítmények jövője is kiemelt szerepet kapott. Az ülés egyik döntése a Dunaújvárosi óvoda szakmai munkájának további erősítését szolgálja. A következő nevelési évben az intézmény 10 tag óvodájában összesen 47 csoport működik majd, miközben közel 200 sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő kisgyermek fejlesztése zajlik. Közülük 72 gyermek kiemelt támogatást igényel, ezért a közgyűlés jóváhagyta egy új gyógypedagógiai asszisztensi álláshely létrehozását. A döntésnek köszönhetően immár 14 szakember segíti a különleges bánásmódot.

0: érkező gyermekek mindennapi fejlesztését, írja weboldalán a város. Több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejérvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több munkatársa is. A katasztrófavédelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a Vármegyei Műveletirányító Ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság RAI parancsnokának. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését, itt Fejérvár megyében is. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Form 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland nagydíjjal folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek. Csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több településen megújulnak a mentőállomások. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A napokban az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy Magyarországon több állomásra is megújul egy most induló országos program keretében. Ebbe a körbe tartozik bele az Ercsi mentőállomás is, amely energetikai korszerűsítésen esik át. A pontos időpontról egyelőre még nem tudni. Miközben Bicske polgármestere Bálint István is jó híreket közölt a bicskei mentőállomásról, ám ez a fejlesztés már javában tart. A területet átadták és a munka is megkezdődött. Itt a forrást, a közel 35 millió forintot a versenyképes járások programban nyert el Bicske, az Etyeki és a Felcsúdi önkormányzattal közösen. A részletek a FEOL oldalán. Több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság több munkatársa is. A katasztrófavédelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a vármegyei műveletirányító ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsnokság RAI parancsnokának. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári önkéntes tűzoltó egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ijedt, de sértetlen őz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejér vármegyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor, zivatar nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok valószínű.
2: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felső oktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahrein nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb időig érkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, a hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább északkeleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erre a hétre biztos, de remélem jól számolok, és erre a nyára is akkor most már kisportoltuk magunkat. Ugye múlt vasárnap megvolt a futballvilágbajnokság döntője, ezen a hétvégén megvolt a Hungaroring Magyar Nagydíj is, úgyhogy picikét felszusszanhatunk. Justin Timberlake, Señorita, a következő óra, ezzel indul itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Sinclair művésznév az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátok mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sack.

Best FM, a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csattanós választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandi és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM, a legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu, meg ez, ami most jön, az I Can't Stop.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren Brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Elfelejtettem szólni, elnézést, a hiba nem a ti készüléketekben van, tehát nem ugrottunk át két napot, vagy nem a téridő kontinuum bomlott meg. Ma vasárnap van, igen, tudom, hogy ilyenkor bikinek, bifavi Tominak kellene itt lenni, de hát biki nyaral, jó pihenés neki, úgyhogy ma is, mint minden hétköznap, én White Boy, egészen éjfélig.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a Bahreini nagy díj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagydíj marad. Az áprilisi Bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Két igazi díva egymás után, illetve két fiú zenekar egymás után a következő órában. A hölgyeknél lesz Whitney Houston-t és Lady Gaga-t jelent, I'm Every Woman és Always Remember Us This Way. Fiú csapatoknál pedig az FLM új kislemeze, a Ráncok a szemem alatt után érkezik a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig. Aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me. Ezekhez képte Best

Mesterfem a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit pop zenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek, vagy mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát bevallom őszintén, én sokat nem vettem észre ebből a hétvégéből, mármint hogy hétvége van, így hogy tegnap is és ma is Big Hétvég Favit, amit helyettesítettem a hétvégi házigazdát, ráadásul holnap hétfőn meg ugyanúgy jövök, ahogy szoktam jönni. Mindegy, ez most így alakult. A mai utolsó 60 percben érkezik majd többek között a White Town, Punjabi MC, Anastasia és a Spice Girls is.
1: Ez a Night Shift a best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.